0: úgysem felelnél.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
2: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézy Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ha a tűz már alig ég,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőöbölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítést követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az Arany János Általános Iskola tájékoztatása szerint rangos külön díjjal ismerték el az intézmény egyik pedagógusának munkáját a 11. digitális témahét pályázaton. A 2025-2026-os tanévben megrendezett programhoz több mint 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott Magyarországról és a határon túlról egyaránt. A 2016 óta minden évben megszervezett digitális témahét már az ország legnagyobb digitális pedagógiai esemény sorozatává vált, amelynek a Dunaújváros intézmény is rendszeres résztvevője. A pályázat keretében idén 25 intézményt és 28 pedagógust részesítettek elismerésben. Az Aranyiskola tanítója Fási Erika a Pénz nyomában című projektjével nyert el a Jövő Tudatosság külön díját, beszámoló a Duna Online oldalán. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A Dunaújvárosi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. A Pálcai Csere János születésnapjához kapcsolódva Dunaújváros önkormányzata idén is köszöntötte és díjazta a település kiemelkedő pedagógusait. Dunaújváros érdemes pedagógusa díjban részesült Müller Attila, Nagyné Faust Csilla Ida, Hercné Jankovics Gabriella, Dunaújváros oktatásügyért díjat vehetett át Pillár Balázs, Molnár Zoltán Péterné, Szőcs Hedvig Anna. Pedagógus életpályáját emlékére minden olyan dunaújvárosi oktatási intézményből nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át eredményesen tevékenykedett. Ezt 12-en vehették át, népsor a FEOL oldalán. Fontos mérföldkőhöz érkezett a rácsalmási út felújítási beruházás. Június 11-én megkezdődött a Kulcsi út műszaki átadása. A helyszínen jelen voltak a kivitelező cégek képviselői, az önkormányzat szakembere, valamint a beruházás műszaki ellenőre is. A műszaki átadás folyamatában A következő 30 nap során az érintettek észrevételeket tehetnek, sor kerülhet az esetleges hibák javítására, valamint az elkészült munka minősítésére is. A főutcai szakaszon eközben tovább folytatódnak a munkálatok, amelyek esetében várhatóan július elején kezdődhet meg a műszaki átadás, számol be a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért akciócsoport képviselői a napokban személyesen keresték fel a helyi mentőállomást és egyeztettek a felújítási, átalakítási és beszerzési folyamatokról. Több mint 4 millió forintot hozott a jótékony program. Petrás Gábor tájékoztatása szerint a tervek szerint megújul 4 pihenőszoba, egy folyosó 14 ablakredőnnyel és szúnyoghálóval, új függönyöket és karnicsokat szerelnek fel a 4 szoba és a tárgyaló teljes villamossági felújítása is megtörténik. Új ledes lámpákat, oldalsó éjjeli lámpákat, kapcsolókat szerelnek fel. Ezen felül elvégzik a festési munkálatokat, és új bútorok, berendezések érkeznek a szobákba. A következő időszakban megkezdik az árajánlatok bekérését, a bútorok, a redőnyök és a villamossági munkálatok kapcsán, hogy minél hamarabb elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint július 1-én veszik át a munkaterületet, írja a FEOL. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Fejér vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljára kálcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet, itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazásszervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 22-én, a nyári szünet első igazi napján. Remélhetőleg ennek köszönhetően a forgalom is nyári szüneti, ha mégis van valahol dugó, baleset, várom az infót 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkra. 6 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a Paulináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rihanna kezd az Umbrellával.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 22-én az év 173. napja van, az esőerdők világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet a föld zöld tüdejeként ismert ökoszisztémák kritikus fontosságára, a veszélyeztetett élővilág védelmére és az esőerdők pusztulására. És nem csak ez nem jó, de Amy Winehouse is ezt énekelte magáról egyik dalában, melynek címe You Know I'm No Good, és már is indítom itt a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és

0: Best FM, a legjobb zenék. Még lehet zápor zivatar a hét elején, de marad a kánikula, 30-35 fok között alakul a mai maximum. Aztán például már holnaptól csökken a záporok, zivatarok kialakulásának lehetősége. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés a hírekben, aztán Eve jön, Alicia Keys-zel, Gangsta Lovin' a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a napsütés mellett helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 30-35 fok lesz. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasút Társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a vasút társaság a tavalyinál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt Sulyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint a távolabbi menekült táborokat ért légicsapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. A Magyar Állami Operaház együttesei ismét Japánban vendégszerepelnek. Június 21 és július 4 között 12 városban, köztük Tokióban, Oszakában és Yokohamában mutatják be Mozart a Varázs Fuvola című operáját. A turnén a 113 fős magyar társulat mellett több neves nemzetközi szólista is színpadra lép. Az operazenekart és énekkart Tóth Sámuel Csaba vezényli. A Magyar Állami Operaház 2001 óta immár 12. alkalommal turnézik Japánban, ahol legutóbb 2022-ben vendégszerepelt ugyancsak a Varázs Fuvola előadásaival. Több mint 470 helyszínen 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a becásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A Dunaújvárosi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte három férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejér megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták. Részletek a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.

0: amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Marad a kánikula egész héten, bár a hét eleje még a tegnapihoz fog hasonlítani. Ma is lehet zápor, zivatar, aztán holnaptól egyre kevésbé, és visszatér a napsütéses, száraz, 30-36 fok közötti igazi nyári kánikulai idő, a legjobb ilyenkor a vízparton. És egy fontos kérdéssel a Black Eyed Peas folytatja a hétfő reggelt. Where is the love?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán újból a legjobb zenék, például a Uniktól. Vagy az N-Vogue-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az Arany János Általános Iskola tájékoztatása szerint rangos külön díjjal ismerték el az intézmény egyik pedagógusának munkáját a 11. digitális témahét pályázaton. A 2025-2026-os tanévben megrendezett programhoz több mint 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott Magyarországról és a határon túlról egyaránt. A 2016 óta minden évben megszervezett digitális témahét már az ország legnagyobb digitális pedagógiai esemény sorozatává vált, amelynek a Dunaújvárosi Intézmény is rendszeres résztvevője. A pályázat keretében idén 25 intézményt és 28 pedagógust részesítettek elismerésben. Az Aranyiskola tanítója Fási Erika a Pénz nyomában című projektjével nyert el a Jövő Tudatosság külön díját, beszámoló a Duna Online oldalán. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet, jó nyári szünetet kívánok. Június 22-e van, hétfő. Isten éltesse a névnapos Paulinákat és sok boldogságot a szülinaposoknak is. 7 órát hagytuk el picivel, úgyhogy a friss hírek után jönnek újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, úgy mint Sean Paul, Get Busy-e, nem sokára Wolf Kati énekel, az órát Sophia Lis Bextor kezdi.
0: Best

Last FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 22-én, azon a napon, amelyen 393 éve, Galileo Galilei, olasz csillagász, az inkvizíciótól tartva visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül, nem pedig fordítva, és milyen rosszul tette, hogy visszavonta, hiszen neki volt igaza. És például ennek köszönhetjük az évszakok változását, és azt is, hogy éppen csak, hogy túl vagyunk a nyári napfordulón, és túl vagyunk Sompol budapesti koncertjén is, de itt a legjobb zenék között gyakran halljuk őt, Get Busy, így megy tovább a hétfő reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Marad a kánikula, de ma még záporok, zivatarok lehetnek jócskán. Aztán holnaptól egyre kevésbé, a hét második felében 30-36 fok, száraz idő, sok napsütés várható, irány a vízpart. Mi most a friss hírekre fókuszálunk, mindjárt aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön a hírek után Bryan Adams-től és Mel C-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a napsütés mellett helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 30-35 fok lesz. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát. Lezárult az 5-ös Lorent Tudomány Egyetemen az a vélemény nyilvánító szavazás, amely a 4 tavaly az intézményhez került kutatóközpont jövőjéről szólt. A voksoláson résztvevők elsöprő többsége a kutatóközpontok kiválása mellett döntött. Az érintett intézmények között szerepel a Humántudományok Kutatóközpontja, a Nyelvtudományi Kutatóközpont, valamint a Közgazdaság és Regionális Tudományi, illetve a Társadalomtudományi Kutatóközpont is. Az ELTE vezetése közölte, támogatja a kutatóhálózat egységének helyreállítását és a kutatóközpontok mielőbbi kiválását. A kérdésben a végső döntést a fenntartó és illetékes szervezetek hozzák majd meg. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Szigorú kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot és felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést. A nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. A Magyar Állami Operaház együttesei ismét Japánban vendégszerepelnek. Június 21 és július 4 között 12 városban, köztük Tokióban, Oszakában és Yokohamában mutatják be Mozart a Varázs Fuvola című operáját. A turnén a 113 fős magyar társulat mellett több neves nemzetközi szólista is színpadra lép. Az operazenekart és énekkart Tóth Sámuel Csaba vezényli. A Magyar Állami Operaház 2001 óta immár 12. alkalommal turnézik Japánban, ahol legutóbb 2022-ben vendégszerepelt ugyancsak a Varázs Fuvola előadásaival.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a felsőbölbe és a kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítést követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a felsőbölben és a kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt híg eső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 22-én a Paulinák névnapján. 77 éve ezen a napon született Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 78 éve a mai napon született Cserháti Zsuzsa. Van 5 éve ezen a napon született Jimmy Somerville, zenész, a Bronski Beat, majd a Communards tagja. Baby, 73 éve a mai napon született Cyndi Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő is. És két legendás basszusgitáros, Gary Beardző, 1957-es és az Inexis alapító tagja. Illetve Derek Forbes, aki a Simple Minds-ban hozta a basszus szólamot. Ő 1956-ban született ezen a napon. Sok boldogságot az ünnepelteknek hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Tulajdonképpen három baleset miatt mondhatjuk, hogy elesett az M1-es. Budapest felé a 38-as kilométernél Bicske térségében két autó ütközött az átterelt belső sávban, ott a külsőbe visszatérve lehet kerülni. Távolabb szintén a főváros felé Biatorbágynál kamion és autó ütközött, míg Hegyeshalom felé Tata térségében szintén autó és kamion balesete miatt óriási a dugó. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Hogy milyen lesz a mai nap időjárása, azt Coolio-tól is megtudjuk majd a hírek után a következő órában. Too hot, túl forró, és a csajozós figura vagy figurák. Sziasztok lányok, ez a zenekar neve, a dal címe pedig Szőke. Megünk.

0: Rövid szünet következik, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
1: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A dunaújvárosi járásügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfire tartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy itt a hírek alatt kiderült, nem csak az M1-es esett el balesetek miatt, hanem például az M5-ös is Budapest felé. Inárcsnál 5 kilométeres a dugó, és az M0-áson is történt baleset. Az M1-es felé vezető oldalon Maglód előtt ott is 4-5 kilométeres a dugó. Kitartást a kánikulához is, jó utat! 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. A Keen kezd az Everybody's Changing előtt, perccel múlt 8, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Köszönöm mindenkinek a közlekedési infókat, és akkor összefoglalva, baleset miatt lassú az M1-es Budapest felé Bicske térségében, két autó ütközött az átterelt belső sávban, ott a külső sávba visszatérve lehet kikerülni a sérült járműveket. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé Tatánál autó és kamion ütközött, ott is ugyanakkora, mint a másik oldalon 5-6 kilométeres a dugó, és szintén ekkora az M5-ösön Budapest felé Inárcsnál baleset miatt, illetve az M0-áson az M1-es felé Maglód előtt. Egy picivel több figyelem, egy picivel több türelem, és egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Getta folytatja. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 22-e friss hírei jönnek a végén. Részletes időjárás jelentés előjáróban annyit, marad a kánikula és lehetnek ma is záporok, zivatarok. 8:30 után a Love Message folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a napsütés mellett helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 30-35 fok lesz. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Lezárult az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen az a vélemény nyilvánító szavazás, amely a 4 tavaly az intézményhez került kutatóközpont jövőjéről szólt. A voksoláson résztvevők elsöprő többsége a kutatóközpontok kiválása mellett döntött. Az érintett intézmények között szerepel a Humántudományok Kutatóközpontja, a Nyelvtudományi Kutatóközpont, valamint a Közgazdaság és Regionális Tudományi, illetve a Társadalomtudományi Kutatóközpont is. Az ELTE vezetése közölte, támogatja a kutatóhálózat egységének helyreállítását és a kutatóközpontok mielőbbi kiválását. A kérdésben a végső döntést a fenntartó és illetékes szervezetek hozzák majd meg. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot és felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést. A nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Több mint 470 helyszínen 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítést követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt még eső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Kánikula és zivatarok nyitják a hetet, a hétvégére viszont megszűnik a csapadékhajlam és fokozódik a kánikula. Ma 30-36, a hétvégén akár 38 fok is lehet, és akkor egy kis diundisun a 2000-es évek elejéről. Itt a legjobb zenék között a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: M1 Budapest felé Bicske és Biatorbágy között 8 kilométeres a dugó egy korábbi baleset miatt, és ugyanez a helyzet, 5-6 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé Inárcs és Újhartyán között. Jó utat, kitartást a kánikulához is, és ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155, esküszöm, I swear, a címe az All for One klasszikusának, ők is jönnek majd. És 9 után valamikor énekel majd Charlie is.

0: Június 22-e hétfő friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A dunaújvárosi járásügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták. Részletek a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Azt hiszem nem túlzás azt állítani, hogy Carlos Santanának a gitár az élete, hiszen 8 évesen kezdett rajta játszani, az édesapjától kapott egy gitárt, édesapja is zenész volt egyébként, és idén 78 éves a mexikói legenda, úgyhogy 70 év gyakorlata érkezik most. The Product GB, Carlos Santana, Dirty Dancing, így meg tovább a hétfő reggel, 9 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenéjék. Egy kanadai kisvárosi lány, aki a szegénység és a családi tragédiák árnyékából küzdötte fel magát a világ legsikeresebb country pop szupersztárjává, hogy aztán egy hangszálbénulás után még erősebben térjen vissza a színpadra. Röviden összefoglalva, Shania Twain életútja, és hát valóban filmvászonra kívánkozik. Folytatás a mozikban, film készül tehát Shania Twain életéről, ő érkezik a legjobb zenék között Man, I Feel Like a Woman című dalával a Besten. Best FM. Let's go, girls!

Next FM a legjobb zenék. Nemrég még azt lehetett olvasni, hogy hamarabb szabadulhat a börtönből Sean Diddy Combs, de közben újabb vádakkal néz szembe, újabb áldozat jelentkezett és új pert indítottak ellene. Nem akarjuk tudni, nem akarom tudni. I don't wanna know. A következő majdnem 4 percben még a rácsok között is keres egy kis pénzt, jogdíjat

0: Soros.
1: Best FM, a legjobb zenék, Bohóc Majom, rock DJ, utóbbi a címe Robbie Williams soron következő dalának. Egyébként megelőzte a Beatles-t, és ő lett a legtöbb brit number one albummal rendelkező előadó. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között őt halljuk tehát a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége a hétfő reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Molokó. És a repülők is. Hívható SMS Viber számunk, ahol például a névnapos Paulinákat lehet ünnepelni. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma a napsütés mellett helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 30-35 fok lesz. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közös közlekedés biztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor sportot és felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést. A nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Több mint 470 helyszínen 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt Sulyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a becásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A Dunaújvárosi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták. Részletek a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt még eső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel 10 után jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok június 22-én hétfőn. Ebben az órában olyan előadókkal találkozhatunk, mint Gloria Estefan, a Madison Avenue, Will Smith, vagy az órát elindító Tom Novi. Szól már is az Unexpected, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, régi kedvencek a közelmúltból, és egy vadi új vadnyugat. Így megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön a Wild Wild West 1999-ből Will Smith-től a Besten.
1: Best FM,

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Korábban autó és kamion ütközött az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás most is több kilométer hosszú. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében terelést bontanak, a forgalom egy sávon halad, a dugó ott 7-8 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, semmi új a nap alatt, mondhatni, minden a szokásos. Britney Spears késsel rohangált, majd ugatott egy étteremben. A történelem ismétli tehát önmagát, és ez a dal is történelem, mert hogy a 90-es és 2000-es évekből jön. A címe pedig Toxic, Britney-től. Baby,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában szokás szerint most is jönnek magyar előadók.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést széplő tereken.
1: És külföldiek is. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dr. Szilágyi Őrs távozik Dunaújvárosból, a Délpesti Centrum Kórház főigazgatója lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál szél. Jelentős változás előtt áll a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet vezetése. Dr. Szilágyi Őrs főigazgató július 1-től a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói feladatait látja el. A hírt a kórház közösségi oldalán jelentették be. Az intézmény közleménye szerint dr. Szilágyi Őrs felkérést kapott az egészségügyi minisztertől arra, hogy vegye át az ország egyik legjelentősebb egészségügyi intézményének vezetését. A megbízatás országos jelentőségű szakmai elismerésnek számít. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a főigazgató búcsút vesz a Dunaújvárosi Kórháztól, munkatársaitól, a betegektől és a térség lakóitól. A szakember közel 5 éve érkezett Dunaújvárosba, ahol előbb stratégiai igazgatóként, majd főigazgatóként dolgozott. Dr. Szilágyi Őrs távozásával egy sikeres időszak zárul le a Dunaújvárosi Kórház életében. Az intézmény vezetésének jövőjéről és az utódlás részleteiről egyelőre nem közöltek információkat, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták. Részletek a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Holnap a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszóltan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között várható, délután 30-35 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett. Hatalmas hűtőház éget le Zalában, óvjuk a bőrünket, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Hűtőház gyulladt ki Zalában. A 2500 négyzetméteres kilimáni épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető is beszakadt, közölte a katasztrófavédelem. Senki sem sérült meg, és sikerült több nagyértékű gépet és üzemanyagot is kimenteni a lángoló hűtőházból. A tüzet már körülhatárolták a tűzoltók, de az utómunkálatok még tartanak. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelné az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A város vezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, sőt, néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, gondoskodjunk a folyadékpótlásról. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is, zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ismerős nevekkel van tele a délelőtt utolsó órájának playlistje, úgy mint Red Hot Chili Peppers, Basement Jacks, Junior Jack, az órát pedig a Linkin Park In The End című dala nyitja. 4 perccel múlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a kánikulához, Max M. Levente vagyok.
0: Beste!

Best FM, a legjobb zenék. A Holland Flip the Script 95-ös egyébként számukra áttörést hozó Troye Hands in the Air című slágerével megy tovább a hétfő délelőtt. Jön tehát egy kis hip-hop, R&B és Classic House szól, hiszen hétfő van a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában. 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos dugókkal, balesetekkel indult a hét, és még mindig nagy a torlódás az M3-ason Budapest felé, Bag térségében, ahol terelést bontanak. A forgalom egy sávon halad, 7-8 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Dolgoznak Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irány torlódik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával a mikrofon mögött, aki Dani Minogue dalával indítja a délutánt. Jó étvágyat, remélem holnap is találkozunk. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős változás előtt áll a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet vezetése. Dr. Szilágyi Őrs főigazgató július 1-től a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói feladatait látja el. A hírt a kórház közösségi oldalán jelentették be. Az intézmény közleménye szerint dr. Szilágyi Őrs felkérést kapott az egészségügyi minisztertől arra, hogy vegye át az ország egyik legjelentősebb egészségügyi intézményének vezetését. A megbízatás országos jelentőségű szakmai elismerésnek számít. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a főigazgató búcsút vesz a Dunaújvárosi Kórháztól, munkatársaitól, a betegektől és a térség lakóitól. A szakember közel 5 éve érkezett Dunaújvárosba, ahol előbb stratégiai igazgatóként, majd főigazgatóként dolgozott. Dr. Szilágyi Őrs távozásával egy sikeres időszak zárul le a Dunaújvárosi Kórház életében. Az intézmény vezetésének jövőjéről és az utódlás részleteiről egyelőre nem közöltek információkat, írja Duna Online. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A Dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A Dunaújvárosi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták. Részletek a FEOL portálon. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt híg eső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Nem áll meg a munka a parlamentben, folytatódik a szúnyoggyérítés, lemondott a brit miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament, egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvénymódosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik 13 órakor. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a katasztrófavédelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
6: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arról, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerül beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
5: Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt éléről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalom átadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A portfólió arról ír, hogy párton belüli nyomás és a tavaszi önkormányzati választásokon elszenvedett vereség vezethetett a döntéshez. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is, zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Csodálatos nyári hétfőt és isteni vakációt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Vegyük könnyedén és vegyük együtt a hétfői akadályokat, így június 22-én is elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédhez és a legjobb zenéket hozni. Danny Minogue érkezik és az I Begin to Wonder. Én pedig tényleg szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Jobb zenék. Milyen volt a hétvége? Nagyon remélem, hogy pihentető és a nagy meleg, vagy éppen a nagy viharok ellenére is isten ilyen érezték magukat. Jöhetnek akár a beszámolók is a 0620-55-55-155-re, én pedig hozom a hétfői akadályok leküzdésére a legjobb zenéket. Higgyék el, megéri ezen a frekvencián maradni, mert hogy az IMF és az Unbelievable érkezik hamarosan, de az LMC, Deniz és még sok-sok zenekar és előadó azért jön ma délután, például Kelis is a Trick Me-vel, hogy még igazán jól érezzük magunkat, ha könnyen indul a hétfő, ha egyébként egy kicsit döcögősebben, nehezen. Gyanítom, hogy sokan vagyunk ezen a B oldalon, és hogy egy kicsit döcögősebben, nehezen indul, de Latricia McNeil biztos, hogy segít nekünk ebben. Hamarosan napkérdését is hozok, közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, de addig is Ain't That Just A Way, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon-nagyon meleg van, és ez így lesz még a hét folytatásában is, úgyhogy a sofőröket is arra kérem, tartsanak több pihenőt, frissítsenek többször, hiszen a nagy meleg mindenkire hatással van, és hát a sofőrökre pláne sokkal nyomottabbak lehetnek, úgyhogy tényleg legyenek óvatosak, tartsanak több pihenőt, és hogyha bárki bármit lát az utakon, írjon vagy hívjon a számunk 0620 55 55 155. A 11-es főúton Tahitót falun, a 28-as és a 29-es kilométerek között burkolatot javítanak a mai napon, ezt az infót kaptam. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítással halad. Az arra tartók mindenképpen torlódásra számítsanak, főleg majd a főváros felé tartók, és hát ugye a délutáni csúcsban ez fokozott lesz. 10-15 perces várakozás is előfordulhat, észak felé talán egy kicsit rövidebb a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a halott pénzzel. Itt lesz a Dobban.
2: Dobban a szíved, és én szaladok utánad. Dobban a szíved.
1: És jön majd Mika is, rögtön a hírek után, és a Big Girl.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dr. Szilágyi Őrs távozik Dunaújvárosból, a Délpesti Centrum Kórház főigazgatója lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál szél. Jelentős változás előtt áll a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet vezetése. Dr. Szilágyi Őrs főigazgató július 1-től a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói feladatait látja el. A hírt a kórház közösségi oldalán jelentették be. Az intézmény közleménye szerint Dr. Szilágyi Őrs felkérést kapott az egészségügyi minisztertől arra, hogy vegye át az ország egyik legjelentősebb egészségügyi intézményének vezetését. A megbízatás országos jelentőségű szakmai elismerésnek számít. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a főigazgató búcsút vesz a Dunaújvárosi Kórháztól, munkatársaitól, a betegektől és a térség lakóitól. A szakember közel 5 éve érkezett Dunaújvárosba, ahol előbb stratégiai igazgatóként, majd főigazgatóként dolgozott. Dr. Szilágyi Őrs távozásával egy sikeres időszak zárul le a Dunaújvárosi Kórház életében. Az intézmény vezetésének jövőjéről és az utódlás részleteiről egyelőre nem közöltek információkat, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőöbölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítést követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták. A részletek a FEOL portálon. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Nem áll meg a munka a parlamentben, lemondott a brit miniszterelnök, holnap lesz Szent Iván éjjele, még mindig népszerű a tűzugrás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament. Egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvény módosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt éléről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalomátadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, ehhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
5: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak pálinkát locsantanak erre tüzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
4: A hagyomány szerint Szent Iván éjjele a legrövidebb, de az évek során a nyári napforduló június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én bekövetkezik. Idén a mögöttünk álló éjszaka volt a legrövidebb. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, egy óra után is 4 perccel mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, benne vannak egy kis hűsölésben, legalább így a rádión keresztül. Én megpróbálom ehhez a legjobb zenéket hozni, bár képzeljenek el most egy jó kis hűsítő jeges teát, aminek az oldalán most folyik le egy vízcsepp. Miközben Mika zenéljön a Big Girl, hát remélem segítettem.
0: Lesz

Best FM a legjobb zenék. Nagyon forró napokat élünk, és ez a hét hátralévő részében is így lesz. Vigyázzunk magunkra is, de a kisállatainkra is. Nagyon sok helyen, sokféleképpen figyelmeztetnek minket, hogy a nyári hőség ugyebár nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés, nem megfelelő folyadék ellátás azonnal életveszélyes helyzetet okozhat. Ugyebár a kutyák természetes körülmények között igyekeznek azért a tűzönapot kerülni, és a nyári melegben azért ez különösen megviselheti őket, főként a nagyobb testű vagy akár sötét szőrű kutyusokat. Az állatok nem képesek ugyebár izzadni, mint az emberek, a test hőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, úgyhogy ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket, úgyhogy ezeket mindenképpen biztosítsuk neki. Az egyik állatvédő egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot is érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, a forró aszfalt helyett pedig lehetőleg füves területet válasszunk, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. Fontos az árnyékos hely, amit biztosítani kell nekük, el tudjanak bújni a napsütés elől, folyamatosan legyen friss víz, tiszta ivóvíz, soha nem szabad az állatokat parkolóautóban hagyni, még lehúzott ablaknál sem. Higgyék el, tudom, hogy ez most jaj, meg mindenki tudja, meg lehet itt hangsúlyozni, de mindenki tisztában van vele, higgyék el, nem, és ez nagyon sokszor előfordul. A lakásban tartott állatok esetén pedig reggel indulás előtt célszerű besötétíteni, hogy a helyiség nem melegedjen fel túlságosan. Ha az állat rendkívül intenzíven liheg, nyelve folyamatosan kilóg a szájából, bágyat, bizonytalanul mozog, vagy eszméletét veszti, fennállhat akár a hőguta veszélye is, úgyhogy ha nagyon erősen liheg a kutya, eszméletlen, próbáljuk megkezdeni a hűtését, és azonnal kérünk állatorvosi segítséget. Egyébként mindenféle infót megtalálnak a bestfmbudapest.hu oldalon, és tényleg figyeljünk oda a kis házi kedvenceinkre, és a nagyobbakra is. Ha valakinek egyébként vannak még tippjei, vagy hogy hol lehet fordulni, stb., írjon vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek, így a rádión keresztül. 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra. Én pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, úgyhogy ha már nyári hangulat, jöjjön egy kis forróság a Safri Duótól. Bye bye a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just a Girl, lesz pedig egy info a Városmajor környékéről, ugyanis a Szilágyi Erzsébet fasorról írt Tamara, hogy a Városmajor megállónál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm szépen az információkat. A Mészáros utcából is érkezett egy üzenet, hogy a Naphegy utcánál szintén baleset történt, úgyhogy ott is tessék vigyázni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még nem csak a budapesti információk, hanem bárhonnan az országból. Az M44-es autóúton Kecskemét térségében a Békés Csaba felé vezető oldalon egy útellenőr autóba hátulra beleütközött egy autó. A 12-es kilométernél a helyszínelés és az útburkolat letakarítása miatt a külső sáv le is van zárva. Erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van még pár percünk, délután 2 óráig jönnek a legfrissebb hírek, majd meghallgatjuk őket, aztán a Take That dalát, jön a Relight My Fire. És itt lesz Dash is a levéllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dr. Szilágyi Őrs távozik Dunaújvárosból, a Délpesti Centrum Kórház főigazgatója lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél. Jelentős változás előtt áll a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet vezetése. Dr. Szilágyi Őrs főigazgató július 1-től a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói feladatait látja el. A hírt a kórház közösségi oldalán jelentették be. Az intézmény közleménye szerint dr. Szilágyi Őrs felkérést kapott az egészségügyi minisztertől arra, hogy vegye át az ország egyik legjelentősebb egészségügyi intézményének vezetését. A megbízatás országos jelentőségű szakmai elismerésnek számít, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a főigazgató búcsút vesz a Dunaújvárosi Kórháztól, munkatársaitól, a betegektől és a térség lakóitól. A szakember közel 5 éve érkezett Dunaújvárosba, ahol előbb stratégiai igazgatóként, majd főigazgatóként dolgozott. Dr. Szilágyi Őrs távozásával egy sikeres időszak zárul le a Dunaújvárosi Kórház életében. Az intézmény vezetésének jövőjéről és az utódlás részleteiről egyelőre nem közöltek információkat, írja Duna Online. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 km-es távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 km-es féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér-Vár megyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Parlament, jön a vagyonvisszaszerzési hivatal. Társadalmi egyeztetés kezdődött a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez 47 jogszabály módosítására van szükség. Társadalmi egyeztetés indult bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítást, melyet június 29-ig lehet véleményezni a kormány.hu-n. A tervezet szerint tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráf és vízilóféléket, fókákat, medve, kenguru, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár is. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a katasztrófavédelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, országszerte meghaladja a 7-es értéket, sőt néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csupa izgalmas zene és egy kis nosztalgia itt a West FM-en velem Majoros Ritával és Manu Chao-val érkezik a Bongo Bong hamarosan, de itt lesz Alex Gaudio és a Crystal Waters-tel és a Destination Calabria. Hát mi ez, hogyha nem egy igazán délután felpörgető dal? Eric Pritz pedig már nyitja is az órát, én pedig csodálatos délutánt kívánok mindenkinek.
0: West FM, a

Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt hónapokban ugye óriási hype-ot kapott az Üvöltő Szelek film feldolgozása Margot Robbie-val és Jacob Elordival, azóta pedig rengetegen elolvasták az eredeti történetet, ugye Emily Bronte klasszikusát. Hát most több mint egy évszázad után először kerül árverésre Londonban a klasszikus regénynek egy igazán rendkívül ritka első kiadása. A különleges példány eredeti kiadói kötésében maradt fent, és még az első nyomásra jellemző sajtóhibákat is tartalmazza, szóval tényleg egy igazán különleges példány. Június 30-án kerül majd kalapács alá, és olyan 3-400 ezer font között kerül majd elvileg valakinek a valószínűleg gyűjteményébe. Megjelenésekor az Üvöltő Szelek erősen megosztotta kritikusokat annak idején, sokan sokkolónak tartották sötét hangulata, valamint a benne ábrázolt szélsőséges érzelmi konfliktusok miatt, bár szerintem pontosan ettől jó. És hát ugye az idő a művet igazolta, és ma már az angol irodalom egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású alkotásaként tartják számon. És hát Emily Bronte egyetlen regénye azóta generációk olvasóit inspirálta, számtalan filmes, zenei, valamint képzőművészeti feldolgozás alapjául szolgált, tovább erősítve a kultikus státuszát az egyetemes irodalomban, és ugye legutóbb, ahogy már az elején is említette, Margot Robbie és Jacob Elordi főszereplésével készült film is hihetetlen nagy sikert aratott. Nem volt teljesen könyvfű egyébként a film, de szerintem nagyon izgalmas volt, és ezt a komor hangulatot igazán hozza, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek a zsebébe kerül. Gyanítom, hogy sajnos nem az enyémbe, de azért eszméletlen jó lehet egy ilyen ritkaságot az ember kezében tartani, beleolvasni pedig aztán pláne. Van olyan könyv, ami után így szívesen kapkodnának, akár mondjuk egy aukció keretében? 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis Manu Chao. Ugrunk vele vissza 1999-be, amikor is megjelent a Bongo Bong, egy dal, ami hát igazából egy kívülálló zenész történetét meséli el, regis, világzenei hangulatban, Bongo Bong a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorban baleset történt a Nyúl utca és a Városmajor megálló között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig Bicske és Szárliget között a 34-es és az 50-es kilométerek között nagyon erős a forgalom, úgyhogy ott is torlódás van. Az M3-ason Gyöngyös térségében a 80-as és a 73-as kilométerek között pedig aszfaltozási munkák folynak. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leállósávon halad, a torlódás pedig több kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. De figyelem az M5-ösön is, mert Budapest felé az M0-es autóúti csomópont közelében két kis teherautó ütközött, a belső sávban méghozzá, a 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávon halad. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítést követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A Dunaújvárosi járásügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejérvár megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták. Részletek a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Holnap a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között várható, délután 30-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután hétfőre, kedves dunaújvárosi hallgatók, sőt a legszebbet kívánom, és remélem, hogy még a reggeli órákban, aki elkezdte a munkahetet, annak jól indult. A mikrofon mögött Molek Csongor, hát a diákok már a nyári szünetet élvezik, úgyhogy jó szórakozást, jó pihenést. Én pedig hozom a jó zenéket a stúdióból egészen este 6-ig. Beyoncé énekel és szól a Naughty Girl.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlök mindenki, Dunói Városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és hasznos infokat hozok 3,5 órán keresztül, csak nem folyamatosan, viszont a jó zenék azok szólnak megállás nélkül. Június 22-e van, Paulina, Tamás, Ákos, Albin, ők ma névnapjukat ünneplik. Aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig Dunói Városban is a környéken. 189 éve ezen a napon elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését, és 393 éve Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 78 éve született Cserháti Zsuzsa, énekesnő, 144 éve látott napvilágot Somlyó Zoltán, költő, újságíró, műfordító, és 106 éve született Major Ida, színésznő, énekesnő, bár

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen, így a nyári időszakban is azért beindultak már jó pár hete. A különféle útkarbantartási munkálatok és közműépítési munkálatokat is végeznek, például az 51-343-ason, Dunavecse hajóállomáshoz vezető úton, a 01-es kilométernél. Hát még augusztus végéig útszűkület érvényben van. Aztán kátyúzhatnak ezen a héten is az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomásodrendű főúton, a 80-100-as kilométer között, és emiatt félpályás lezárásra is számítani kell. És a csomópontépítési munkálatok még kitartanak, jó pár héten keresztül az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár-Másodrendű főút 47-es kilométerénél. Aktuális az útszűkület, erre is figyeljenek, ha pedig van egyéb közlekedési infóról beszámoló, akkor kérem jelezzék 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, egy hazai előadó következik, Fábián Juli, és meghallgatjuk a Like a Child című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek szép hétfő délutánt kívánok, dunói városi hallgatók. Beindult ez a munkahét is enyhe túlzással, hát ez még tényleg csak a hétfő késő délután. A mikrofonnál Oleg Csongor, aki még melózi, kitartást kívánok, indítja a következő óránkat, a Simple Red, és szól a Sunrise.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma a napsütés mellett helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 30-35 fok lesz. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Már érvényes a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A héten több fontos gazdasági adat is érkezik. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, emellett megjelenik az államháztartás májusi helyzetéről szóló részletes jelentés is. Májusban 43,5 milliárd forintos többlettel zárt a központi alrendszer. A központi statisztikai hivatal csütörtökön a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat közli, míg pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról tesz közzé jelentést. Áprilisban a munkanélküliségi ráta 4,5% volt, a turisztikai szálláshelyeken pedig 1,4 millió vendég fordult meg. Elkezdődött a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés Magyarországon. A NÉBIH augusztus 20-áig kiemelten vizsgálja többek között a grill termékeket, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és fagylaltokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a kerékpáros pihenőhelyeken és kitelepüléseken árusított alkoholos italokat, köztük a népszerű rozéborokat is ellenőrzik. Fokozott figyelmet kapnak a gyermektáborok konyhái, valamint a zöldség és gyümölcs árusok is. A szakemberek a görögdinnye és más szezonális termékek minőségét, eredetét és az élelmiszerbiztonsági előírások betartását vizsgálják. Lezárult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az a vélemény nyilvánító szavazás, amely a négy tavaly az intézményhez került kutatóközpont jövőjéről szólt. A voksoláson résztvevők elsöprő többsége a kutatóközpontok kiválása mellett döntött. Az érintett intézmények között szerepel a Humántudományok Kutatóközpontja, a Nyelvtudományi Kutatóközpont, valamint a Közgazdaság és Regionális Tudományi, illetve a Társadalomtudományi Kutatóközpont is. Az ELTE vezetése közölte, támogatja a kutatóhálózat egységének helyreállítását és a kutatóközpontok mielőbbi kiválását. A kérdésben a végső döntést a fenntartó és illetékes szervezetek hozzák majd meg. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Híreink végén az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél élénk helyenként erős lesz, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A délutáni órákban 30 és 35 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tartalmas hétfőt mindenkinek, aki még melózi, kitartást kívánok, dunaújvárosi hallgatók. A jó zenékkel a munkaidőt is pörgetjük a folytatásban. Itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, az első közös óránkat igen gyorsan lepörgettük, és indítja az órát, ahogy ígértem, a Simple Red, meghallgatjuk a Sunrise című dalt.
0: 93.1 Best FM.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, a keddi időjárást megnézzük, mármint azt, hogy mit mondanak holnapra a meteorológusok, kedves dunai városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás. Zápor, zivatar pedig kevés helyen, de előfordulhat, kicsi eséllyel említik továbbra is szerencsére a csapadékot, beindult már a nyári időszak, és a változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad. A csúcsérték olyan 32-36 fok körül alakul, tehát kapjuk holnap is a kánikulát. Reggel is ezt a 15-20 fokot simán mérjük majd. Pollenterhelés egy picit változott, kedves allergiás hallgatók, a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan a közepes tartományban alakulhat, csak úgy, mint a csalánfélék és a pálsütőfélék pollen szintje. Ügyelje mindenki a napi folyadékbevitelre, olyan 3-3,5 litert be kell vinni a szervezetbe felnőtteknél, testfelépítéstől függetlenül állítólag. Most Asher zenél nekünk, és meghallgatjuk a Yeah című dalt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a Bartók Kamara Színház, kedves dunai városi hallgatók, a sajtó nyilvános évadzáró összejövetelén. Hát elég sok fontos dolog elhangzott, az egyik legnagyobb hír, hogy július 1-től Őze Áron igazgató újabb 5 éves ciklust kezd meg az intézmény élén. És azért kezdődött innen a beszámoló, mert a rendezvényen részt vett Pintér Tamás polgármester, egyebek mellett a regnáló igazgató munkáját is méltatta. És városunk első embere felidézte, hogy jó pár évvel ezelőtt a közgyűlési teremben, amikor arról tartottak diskurzust az akkor vezetők, hogy ki lehet alkalmas a színház vezetésére, a városba látogató Koltai Róbert csak annyit mondott, hogy Őze Áron jó ember lesz. Pintér Tamás polgármester egyetértett, és évek múltján újra felidézte, megismételte a kijelentést a társulat előtt. Az elmúlt idényben megvalósult előadások sikereit már Csadi Zoltán művészeti igazgató összegezte, illetve szintén ő harangozta be a következő színházi idényre tervezett előadásokat is. Mindezek előtt persze a Romeo és Júliára koncentrált a társulat, az a csapat, amely Csadi Zoltán szerint ebben a bizonytalan világban az egyetlen biztos pont, amelyre és amelyből építkezhet a kollektíva. A teljes beszámolót fotókkal a dunaiváros.com hírportálon találják. Most a Kosin egyik örökslágerit játszom, a dal címe Catch.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. Nagyon szép délután hétfőre, már tényleg beléptünk a késő délutánba, Dunaújváros és a környék. A mikrofon mögött Molek Csongor, itt ülök még a stúdióban a következő 60 percben is, és bekészítve a legjobb zenék, olyan dalok, mint mindjárt Olly Murs-től a Dance With Me Tonight.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma a napsütés mellett helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 30-35 fok lesz. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. A budai várba szeretné visszaköltöztetni állandó jelleggel a hadtörténeti múzeumot a Honvédelmi Minisztérium. A múzeumok éjszakája alkalmából rendezett programon elhangzott, az intézmény számára már készül egy új, korszerű és interaktív kiállítás koncepciója, amely a magyar katonai múlt több mint 100 évét mutatná be a látogatóknak. A budai várban jelenleg még nem minden kiállítótér látogatható, de a cél az, hogy a múzeum teljes egészében visszatérjen történelmi otthonába. A rendezvényen a II. Világháború haditechnikai eszközeit, korabeli rádiókat és különleges katonai relikviákat is megtekinthetett a közönség. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a múlt héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Európa szerte tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot és felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárca vezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést. A nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Híreink végén az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A délutáni órákban 30 és 35 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőöbölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi Vizek halállományának megőrzéséhez. Az alapos nyomozói munka meghozta az eredményt. A Dunaújvárosi rendőrök június 16-án egy összehangolt akció keretében 7 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-at pedig azonnal őrizetbe is vettek drogfogással kapcsolatban. A Dunaújvárosi járási ügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte a 3 férfi letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábon hagyásuk esetén fennállna a bűnismétlés veszélye. A Fejér megyei rendőrség munkatársai korábban kiemelték, hogy a kábítószert terjesztő hálózat feltérképezése jelenleg is zajlik, így a gyanúsítottak száma jövőben még bővülhet. Soros testületi ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil, emellett a Dunaújvárosi tűzoltóparancsnokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek itt a 93.1 West FM-en. A késő délután együtt folytatjuk még egy órán keresztül, kedves dunaújvárosi hallgatók, és közlekedési útokkal is jelentkezem. Perceken belül, aki úton van vezet, kocsiban hallgatja a West FM-et, mindenkit maradjon velünk. A nevem Oleg Csongor, Olimerstől szól a Dance With Me Tonight.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en szabályosan és türelmesen vezesse mindenki, aki éppen úton van. Dunaújvárosi autósok az 52.03-ason útszűkület lassítja a haladást még mindig. Iskolacháza Izsák összekötő úton a 16-os és a 45-ös kilométer között számíthatnak fennakadásra. És az 52-13-oson a közmépítési munkálatokat végzik még Szabadszállás-Szalkszentmártön összekötő úton a 20-as kilométernél. Hát július végén várható már változás. Ha van egyéb infójuk, akkor kérem mondják el 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Egy Black Eyed Peas sláger következik, meghallgatjuk a Pump It című felvételt.

0: Vanessa! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kékhíre, kedves dunói városi hallgatók, mivel kábítószer kereskedelemmel gyanúsított személyeket fogtak el a rendőrök dunói városban és a környéken még múlt hét kedd délután. És ahogy a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság közleményéből kiderül, a nyomozás még tavaly nyáron indult, miután információt szereztek arról, hogy egy férfi nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedik. A nyomozás során felmerült egy baracsi házas pár is, akik szintén kábítószert értékesítenek. A bizonyítékok alapján G.A. és felesége a tiltott szert nagyobb mennyiségben tovább értékesítették, ez annak, aki saját fogyasztói körrel rendelkezett, és előfordult az is, hogy kisebb mennyiségeket közvetlenül adtak el a vásárlóknak. A nyomozás során megállapították, hogy G.A. az általa értékesített, elmondása szerint jellemzően amfetamin tartalmazó kábítószert P.J.J. Kulcsi lakostól szerezte be. Hát a teljes sztorit megtalálják videós tartalommal is egyébként a dunaiveres.com hírportálon. Most a belga DJ Denzel örökslágerét játszom, ez a...

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én búcsúzom lassan, szeretném megköszönni a mai figyelmet a dunói városi hallgatóknak a Negrocan felvételével, ez a Kada West című sláger. További kellemes késő délutánt hétfőre mindenkinek, és jó pihenést! Holnap kedden pedig a délutáni órákban ismét jelentkezem majd. Tudják, 3-tól miénk a pálya minden egyes nap. Molek Csongort hallották. Maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a Kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az Egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítés követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a Kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az Egyesület arra kéri a becásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Holnap a több borás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között várható, délután 30-35 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Átfogó korrupció ellenes csomagot jelentett be a kormány. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaindítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi házterraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókő darabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor-zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Természetesen majd személyesen csütörtökön is, még benne leszünk a 8 napban, de hát azért most a napján is nagyon-nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, ami csütörtöki rezidensünknek, a Dancefél Istennek, DJ Millernek, Imikém, Isten éltessen boldog születésnapot, jó? A többit majd csütörtökön, ma viszont hétfő van, és a hétfő, akkor Classic House, 120 percen keresztül mindig így indítjuk a Night Shift-et, 6-7-ig én White Boy, héttől hétfői rezidensünk a Lauer Christian, a lemezjátok mögött.
0: Best FM.

0: legjobb zenékkel.
1: És ha már egy félmondattal így hétfőn a csütörtökre egy picit utaltunk, akkor úgy igazságos, hogy elmondjuk, hogy a többi napon is mi szokott történni, ha valaki még nem tudná, de aki tudja, annak is ismétlés jelgel elmondjuk. Tehát hétfőnként Classic House, ilyenkor Lauer Krisztián csatlakozik hozzá mindig héttől, a Kedd a Funkié, és persze DJ Hangyáé. Szerdán pop és rádiós lágereket pörgetünk DJ Effendivel együtt, csütörtökön pedig Dance, a mai szülinapos DJ Millerrel, szombatonként a hip-hop és az R&B a főszerep, ilyenkor Slim Fit csatlakozik hozzám, vasárnap pedig jön DJ Németi, és ilyenkor Chill, Lounge és Deep House zenék pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején 6 és 8 óra között itt a Best.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És ha valaki még nem tette volna meg, akkor üzenjen bátran a mi drága Milleri Minknek, akár neki is, de hogyha nincs meg a közvetlen elérhetőség, akkor rajtunk keresztül lehet neki üzeni. Best FM Night Shift, Instán és Facebookon is fent vagyunk, úgyhogy így is lehet neki boldog szülinapos üzeneteket küldeni, vagy hogyha írtok valami kedveset a 06255555-ös telefonszámra, akár SMS, akár Viber formájában. Viberen még lehet valami kis vicces videót, matricát, akármit hozzá pattintani. Jó, infokukat bestfmbudapest.hu, ez az e-mail címünk, és egyébként a Best FM-nek külön is vannak elérhetőségei. Best FM Rádió Magyarország Facebookon és Instán, így találjátok meg.

Nem kerestem rá, de ami videók, reelsek szembe jöttek velem a hétvégén Instán és Facebookon, hát azt láttam, hogy a Dibdis is, amikor itt lépett fel szombat este Budapesten, Óbudán, akkor a Flashdance-t pörgette. Biztos vagyok benne, hogy az előbbi Dibdis tracket, a Say Hello-t is játszották Saramik. Hogy Lauer Krisztián mit játszik majd a következő órában, ez nem sokára kiderül. Héttől Ülalmála nem ez játszok mögött, és még egy órán keresztül pakolja a legnagyobb klubhimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből. Szóval Classic House még egy órán keresztül pár perc helyet cserélünk, innen folytatjuk nem sokára, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dr. Szilágyi Őrs távozik Dunaújvárosból, a Délpesti Centrum Kórház főigazgatója lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél. Jelentős változás előtt áll a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet vezetése. Dr. Szilágyi Őrs főigazgató július 1-től a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói feladatait látja el. A hírt a kórház közösségi oldalán jelentették be. Az intézmény közleménye szerint dr. Szilágyi Őrs felkérést kapott az egészségügyi minisztertől arra, hogy vegye át az ország egyik legjelentősebb egészségügyi intézményének vezetését. A megbízatás országos jelentőségű szakmai elismerésnek számít. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a főigazgató búcsút vesz a Dunaújvárosi Kórháztól, munkatársaitól, a betegektől és a térség lakóitól. A szakember közel 5 éve érkezett Dunaújvárosba, ahol előbb stratégiai igazgatóként, majd főigazgatóként dolgozott. Dr. Szilágyi Őrs távozásával egy sikeres időszak zárul le a Dunaújvárosi Kórház életében. Az intézmény vezetésének jövőjéről és az utódlás részleteiről egyelőre nem közöltek információkat, írja a Duna Online. Soros testület ülésén csütörtökön Dunaújváros közgyűlése a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jelentését is tárgyalta a tavalyi évről. A rendőrségi beszámolóból kiderül, hogy csökkent a bűncselekmények száma a városban, a közbiztonság stabil. Emellett a Dunaújvárosi Tűzoltóparancsokság beszámolóját is elfogadták, részletek a FEOL portálon. Alig kezdődött el a vakáció, elképesztő okirat hamisítása derült fény. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai más nyomozó egységekkel közösen felszámoltak egy illegális bizonyítványgyárat, ahol üzletszerűen gyártottak okmányokat és okleveleket. A rajtaütés során olyan technikai eszközöket és adattárolókat is lefoglaltak az illegális bizonyítványgyárnál, amelyek érettségi bizonyítványok, szakmai végzettséget igazoló papírok, diploma és egyéb hatósági okmányok, például személyi lakcímkártya, jogosítvány vagy tajkártya készítésére szolgáltak. Az ügy részletei a FEOL portálon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Végül a várható időjárásról. Napközben a megnövekvő gomolyokból már jóval nagyobb számban fordulhat elő esőzápor, zivatar, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, sőt hígeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Speciális járművet kaptak a mentők, jön az év legrövidebb éjjele. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az évfolyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben több felé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hát én sose tudom eldönteni igazából, hogy nekem mi volt az úgymond kapudroga az elektronikus tánczene felé. A Mosty Horny, a Spiller Groove Jet, vagy ez? Igazából bármelyik szerintem olyan nem rossz dal egyik sem.
6: Szia Vágyból, sziasztok! Hát igen, hát ez... nagyon-nagyon érdekes volt ez a történet, ugyanis én úgy kerültem kapcsolatba ezzel az egészen, hogy nem is tudtam róla, hogy én a House szeretem.
5: Voltunk
6: tényleg ugye a 80-as években technotronik.
5: És ennyi.
6: Elsők. És ez a hangzás, és akkor még nem tudtuk azt, hogy például ez egy hip house.
5: Igen.
6: Tehát, hogy abba a kategóriába sorolták, és ugye ezek egy csomó ilyen volt, a Jungle Brothers-ek például.
5: Bizony.
6: Ez nagyon-nagyon kemény volt, és ugye utána ugye ez így ment, aztán egyszer csak jött a 90-es évek, és jöttek a jobbnál
5: jobb szerzemények. Mindenki táncol, tudom, ezt már Majka ezt tetszett meg
6: énekel. Ugye többek között, baby!
5: Na, minden idők Stardust-ja, minden idők Lauer Christianától.
6: Szevasztok!
4: Best FM, a legjobb zenék.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Pamut küldött eszembe, hogy most már lassan egy ilyen sztereó visszahallgató bulit is tarthatnánk, nem? Tehát, hogy a Klub Fiesztát az kipipáltuk tavaly.
2: Az megvan nekem
1: egyébként. Az megvan?
2: Az meg, a sztereó az megvan.
1: Hát tényleg. Akkor picit akkor azon is itt trackről-trackre végig megyünk. Ne viccelj, hát az...
2: Azt is nagyon szerettem. Ott, nem volt, ott megint csak nem volt megkötés, és tényleg szabad kezet kaptam, olyan zenéket tudtam rárakni.
1: Nem, mert lehet, hogy kevered, de ez nem volt rajta? Nem ennesszel a szalmeget?
2: Vagy az nem volt rajta. Nem volt rajta, az már inkább egy kicsit félig az elektró volt, és az elején volt rajta a Bob Sinclair, ami ilyen house volt, de tényleg olyan dalok voltak.
1: Ezeket kell behozni, látod, hogy ne beszéljünk össze-vissza. Na, akkor hozzá be egy sztereót valamikor, azt hallgassuk
2: újból. Rendben, mindenképpen.

0: Lower.
1: Na jó, bocsánat, jött itt a jogos észrevétel, hogy tök jó. Mi az a sztereó? Hát ez a Lower Tisztának a második?
2: A második
1: mix albumod volt ez?
2: Ez a harmadik volt.
1: De várj, melyik volt a második?
2: A diszkotek volt a második,
1: hát
2: és ez volt a harmadik.
1: Hát én elrontottam, hát akkor haladjunk sorba, hát akkor még a diszkoteket sem hallgattuk
2: azt
1: meg.
2: Azt is behozom. Azt hiszem talán megvan nekem.
1: Kazettán tudod.
2: De lehet, hogy csak kazettán van, de megnézem mindenképpen.
1: Jó, tehát akkor a diszkotek ez sztereó. Jó, haladjunk sorba, Isten ments, hogy itt izé ugráljunk, nem vagyunk mi Marty McFly, hogy izé oda-vissza a téridő kontinuumot megbontsuk. Jó, tehát akkor diszkotek, akkor diszkotek.
2: Fluxus kondenzátor.
1: Az, pontosan. Na, akkor hamarosan, akkor diszkotek hallgató partit a Night Shift-ben.
2: Hogy úgy.

0: Jó sun is shining, hát sose rossz, meg hát ráadásul júniustól szeptemberig azért általában aktuális is
1: ki
0: szokott lenni.
1: Élvezni.
0: Hát figyelj, te nyitottad a júniust, azt nem mondom, hogy te zárod, mert egy nap választett tőle, de hogy jövő héten már akkor kész, így nagyjából a végére érünk a júniusnak, amikor jössz. De mindegy, van még kettő nap a nyárból.
1: Persze, de az a baj, hogy a nyár mindig az, ami nagyon-nagyon gyorsan elrepül.
0: Igen. Hát, hogy mediterrán országba kéne költözni.
1: Valahova, igen. Lehet.
0: Na jó, van, erről majd emelkedünk jövő hétfőn. Krisz, köszönjük szépen.
1: Én
0: akkor
1: köszönöm, hogy itt
0: jövő hétfőn várunk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a szélerőművek terveit, cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság, harapás és pánik a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal július 8-áig várja a beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre. Az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edin a kommunikációs ágazat vezetőtől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Megharapta utastársát, majd verekedni kezdett egy férfi egy amerikai repülőjáraton. A gép már a leszálláshoz készült, amikor az egyik utas hirtelen agresszívá vált. A pilóta rádión kért segítséget, a repülőt már rendőrök és mentők várták a földön. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a férfi viselkedését, a pilóta szerint az sem kizárt, hogy hallucinálhatott. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Fiú zenekarok, lány zenekarok, ex-fiú és lány zenekari tagok. Ez a kínálat a következő órára. 8 és 9 óra között érkezik majd a Take That a Babe-bel, jön Justin Timberlake Madonnával és a 4 Minutes-el, hallható lesz Beyoncé-től az Irreplaceable és a Spice Girls-től a Viva Forever, Sia és a Chandelier után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Hosszú idő után először látták együtt Will Smith-t és egykori feleségét Jada Pinkett Smith-t, és már rögtön indultak a pletykák, hogy kézenfogva szálltak ki az autóból. Ez természetesen nem igaz, ezt bizonyítják a fotók is. Egy közös családi ebédre mentek Malibu egyik éttermében. Mi a Will Smith-a ma

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

Best FM a legjobb zenék, hogyha valahol tényleg volt már a beígért záporból, zivatarból, akkor tessék neki örülni, mert ott, ahol például egész nap voltam, nem történt semmi ilyesmi, és holnap is valami ilyenre lehet számítani, mármint hogy ugyanígy kánikulára, csak már zápor, zivatar nélkül 33 fokos nappali maximumot ígérnek kedre országszerte.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala a legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád családi ásznagykuszónok, Komárom Esztergom és Pest vármegyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vízében, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád család és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülő beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi ház teraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kylie Minogue és Quentin Tarantino egy filmben. Ráadásul Tarantino nem rendezni fogja ezt a kis költségvetésű független mozit, hanem szerepelni fog benne, sőt, már meg is kezdődött a forgatás Walesben a múlt héten. Kylie Minogue most egyedül Tarantino nélkül indítja az órát az In Your Eyes-al itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék, az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Most T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Come on. Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Dutch,

Best FM a legjobb zenék, hogyha nem mondták volna a gyenge jegyeladások miatt a komplett észak-amerikai Pussycat Dolls koncertet, akkor tegnap Milwaukee-ban lépett volna fel a csapat, holnap pedig a Maryland Heights-ban lett volna koncertjük. Így viszont most lesz idejük szeptemberig pihenni az Európában.

Best of a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztó, simán el tudom képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ezért itt a Best of a legjobb zenek között.

Best of a legjobb zenék szeptembertől a TLC, a Salt and Pepper és az En Vogue együtt fog turnézni az Egyesült Államokban. És pont úgy, mint a TLC, az En Vogue is előtte még egy gyors európai turné tervez. Július 11-től hozzák legközelebb Németországban lehet őket élőben megtekinteni. Jön a Free Your Mind!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Marad a forró nyári idő, indul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök, speciális járművet kaptak a mentők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupcióellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az évfolyam már sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek. Ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor-zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A jelenlegi zajló foci világbajnokságon rengeteg nemzet lecserélte a góldalát, azt a tracket, ami akkor csendül fel a stadionban, hogy a csapat gólt szerez. A franciák például a Blur-féle Song 2-ról váltottak a Daft Punk One More Time-jára, az angolok pedig Gala Freed from Desire című dalát cserélték le a Planet Funkra és a Chase the Sunra.
4: Ez a Night Shift a Best

0: hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s, jön a Connected, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenek. Avril Lavigne-t is elérte a híres énekesnők sorsa. Hamis világkörüli turnéval kecsegtetik a rajongókat egyes internetes oldalakon. Ha ez a turné igaz lenne, akkor neki elvileg már május 22-e óta úton kellene lennie, és aztán majd át kellene jönni Európába is. De a turnéból semmi nem igaz. Hozzá kell, hogy tegyem. Sajnos. Jön Avril Lavigne, és a Complicated.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy melyik volt a legnagyobb klubhimnusz 1999-ben, nehéz eldönteni, mert rengeteg kitűnő pályázó volt erre a címre. Ott volt például Bob Marley-tól és Funk Star Deluxe-tól a Sun is Shining, vagy éppen Paul Johnson-tól a Get Get Down, nem is beszélve a Spiller-féle Groove Jet-ről. Spiller kivételével a másik két track érkezik a következő órában.
1: Ez a Night Shift a best

Aztán a legjobb zene, 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best Em.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy létezik-e még az általános iskolákban ez a fajta büntetés, de simán elképzelhető, hogy anno valamiért Paul Johnsonnal is leíratta a nyelvtantanára 200-szor, hogy down. És aztán végül is a szöveg már megvolt, már csak egy jó alapot kellett hozzá kreálnia, és így született meg a Get Down. Ilyen Paul Johnson itt a Best FM.

Best of a legjobb zenek. Segivel ellentétben én nem próbálom letagadni, hogy nem én voltam, de én voltam itt az elmúlt 6 órában, és holnap is majd én leszek ugyanígy itt 6-tól egészen éjfélig. Az első 120 percben pedig majd funkit fogunk mixelni hangyával, hiszen holnap kedd van, a mai hétfőnek meg ezzel vége. Jön az It Wasn't Me, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.